0: Kaatuhn.
1: El-Fatiha me as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad.